akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fákon útam utolsó. Nyitva lesz szemem,

utolsó vasárnap, kedvesem gyere, hap is lesz koporsó, ravatol gyászlepel. Akkor is virág vár, virág és koporsó, virágos fák alatt útam utolsó. Nyitva lesz szemem,